0: Willkommen bei Servus Pannonien. Heute besuchen wir einen Bauernhof und lernen die Tiere kennen.
1: Üdvözlünk a Servus Pannonia nyelvi tanfolyamon. Ma ellátogatunk egy tanyára, avagy paraszt udvarra, és megismerjük az állatokat.
0: Das ist der Bauernhof von meiner Großmutter Juliska. Hier vorne stehen zwei große Kühe, Mari und Resi. Die Kühe geben Milch und sind sehr friedliche Tiere.
1: Ez Juliska nagymamám tanyája, vagy parasztudvara. Itt elől két nagy tehén áll, Mari és Resi. A tehenek tejet adnak, és nagyon békés állatok.
0: Dort hinten siehst du ein braunes Pferd. Viele Bauern benutzen hier noch Pferde zum Reiten. Die Pferde bereichern das Leben am Bauernhof.
1: Ott hátul látsz egy barna lovat. Sok gazda használja a lovakat lovagláshoz. A lovak értékes állatok egy tanyán vagy parasztudvaron.
0: Rechts neben dem Stall sind Schafe. Die Schafe geben gute Milch oder Wolle, aus der man Kleidung machen kann.
1: Az istálló mellett jobbra bárányok vannak. A bárányok finom tejet vagy gyapjút adnak, amelyből ruhát készítenek.
0: Auf dem Hof gibt es auch viele Hühner. Die Hühner legen jeden Tag frische Eier.
1: A tanyán sok tyúk is van. A tyúkok minden nap friss tojást tojnak.
0: Und dort drüben sind die Schweine. Sie leben im Stall und im Freien und sie bekommen viel Futter.
1: És ott vannak a disznók. Az ólban és a szabadban élnek, és sok takarmányt kapnak.
0: Der Hund bewacht den Bauernhof. Er heißt Rex. Er passt auf, dass keine Fremden hereinkommen und Menschen und Tiere keine Angst haben. Rex kann laut bellen.
1: A kutyát Rexnek hívják. Ő vigyáz a gazdaságra. Ügyel arra, hogy idegenek ne jöjjenek be, és az emberek és állatok ne féljenek. Rex hangosan tud ugatni.
0: Die Katze meiner Oma Juliska heißt Zirmusch. Zirmusch kann laut miauen. Sie ist 3 Jahre alt und eine dreifärbige Katze. Sie ist braun, weiß und grau meliert.
1: A cica vagy macska neve Zirmos. Zirmos hangosan tud nyávogni. A cica 3 éves és 3 színű. Barna, fehér és szürke.
0: Natürlich gehört auch ein Traktor zum Bauernhof. Mit dem Traktor arbeitet meine Oma Juliska auf den Feldern.
1: Természetesen a traktor is a gazdaság része. A nagymamám ezzel dolgozik a földeken.
0: Heute haben wir viele Bauernhoftiere kennengelernt. Kühe, Pferde, Schafe, Hühner, Schweine, Katzen und den Hund.
1: Ma sok állatot ismerhettünk meg a parasztudvaron. Teheneket, lovakat, bárányokat, csirkéket, disznókat, cicákat, avagy macskákat és a kutyát.
0: Danke fürs Mitlernen. Bis zur nächsten Folge von Servus Pannonien.
1: Köszönjük, hogy velünk tanultak. Találkozunk a Servus Pannonia következő adásában.

0: Es ist 20 Uhr.
1: Rádió Mora. Átvetműsor következik.
2: Hogyan érhető el és tartható meg a belső béke?
3: Mi az, ami közelebb vihet bennünket önmagunkhoz és egymáshoz?
2: Képesek vagyunk tudatosabban és kiegyensúlyozottabban élni?
3: Talán, ha figyel, ez a műsor segít önnek.
2: Ez a Tecológia. Ebben a műsorban hétről hétre Pintér Teca és Bognár László beszélget a belső béke eléréséhez vezető út állomásairól.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Rádió Bécs hallgatóit, a mikrofonnál Bognár László
1: és Pintér Teca.
0: Egy új műsorsorozatba, egy új műsorba kezdünk itt a Rádió Bécsen Pintér Tecával, melynek témája a belső béke, a belső béke elérése. Teca, miért ilyen fontos ez a téma a te számodra?
1: Én azt gondolom, hogy akkor érezzük magunkat jól az életünkben, hogyha belül mindenütt rend van, és belül jól érezzük magunkat, és azt gondolom, hogy ez nem csak jön, hanem ezért tenni is kell, és hogy úgy érzem, hogy ez egy fontos része az életemnek, hogy én is, bennem is rend legyen, és megtanítsak, aki akarja, hogy másokban is rend legyen, és ehhez szeretném hozzásegíteni az embereket.
0: Mostantól tehát minden héten, hétfőnként délelőtt 9 órakor jelentkezünk itt a Rádió Bécsen, ismétlés szerdán délután 3 órától. De ezt a műsort nem csak Magyarországon lehet hallani, hanem egy ausztriai rádióban is. Az Oberpullendorf felsőpujai Rádió Mora hallgatói keddenként este 6 órától hallhatják a Tecológia új epizódjait, amelyben a belső béke eléréséhez vezető út különböző állomásaival, különböző témáival foglalkozunk. Teca, milyen témáink lesznek a következő hetekben?
1: Első körben a belső béke megteremtése, hogy mit is jelent ez, aztán lesznek majd meghívott vendégeink is, akik szintén elmondják, hogy nekik mit jelent a belső béke, és ők mit tesznek azért, hogy ezt a belső békét megteremtsék, és aztán különböző készségek fejlesztéséről is fogunk beszélni, a stresszkezelésről, a rezilienciáról, a határok meghúzásáról, túlagyalásról, tehát hogy nagyon színes palettával érkezünk hétről hétre.
0: A mai alkalommal pedig egy kicsit a műsor születéstörténetébe fogjuk beavatni a hallgatókat, mégpedig például abban, hogy honnan is ered a Tecológia név, és ezek után pedig fejest ugrunk egyenesen a közepébe, és a belső béke elérésének állomásairól, akár nehézségeiről, kihívásairól lesz szó már is. Ez a Tecológia. Ez egy hosszú történet, néhány évtizeddel, hát egy másféllel ezelőtt azt hiszem született, vagy picit többel is, amikor mi megismertük egymást. Én akkor egyetemista voltam Budapesten, és a Demokratikus Ifjúságért Alapítványnál dolgoztam gyakornokként, és volt egy közös projekt, amiben együtt dolgoztunk, és ennek a projektnek volt nagyon sok személyiségfejlesztő része is. Ez egy fontos eleme volt, egy fontos rétege volt ennek a projektnek, és akkor mi egymás között ennek a projektnek a résztvevői úgy hívtunk, hogy Pintér Teca, Tecológia szakos, és mi pedig a Pintér Teca Tudományegyetemnek voltunk a hallgatói.
1: Ugye mi vicces ez?
0: Ez nagyon vicces volt akkor, és nagyon sokat tanultunk egymásról is, meg önmagunkról is, pedig nem is ez volt a kimondott cél, és ez megmaradt. Nagyon érdekes volt látni, hogy a tecológia, mint név, az nem csak rám ragadt, hanem tőlem teljesen függetlenül, meg az én ismerőseimen, barátaimtól teljesen függetlenül is megmaradt, és úgy tűnik, hogy érdekelne többeket is az, hogy te mit gondolsz magunkról, mit gondolsz az emberekről, meg mit gondolsz a világról.
1: Magunkról azt gondolom, hogy nagyon sok korszaka volt az életemnek, de az, amikor ebben az önkéntes tevékenységben viszonylag sokan időnként városokat mozgattunk meg egy-egy ügy kapcsán, ami mellé odálltunk, az mindig is nagyon fontos része lesz, és van, és volt az életemnek. Mindig el is szoktam mondani, hogy ha a munkahelyről beszélek, akkor az eddigi életemnek az egyik kedvenc munkahelye is volt, mert hogy egyáltalán nem éltem meg munkaként. Az, hogy jó volt együtt működni, együtt dolgozni, olyan ügyekért, ami számomra mindig is nagyon fontos volt, tehát, hogy az emberek legyenek jól, élvezzék az életüket, attól függetlenül, hogy körülöttük időnként eléggé ramadj az állapot, a helyzet. És nagyon sokat tanultunk egymástól. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó adok és kapok helyzet volt, és a mai napig a barátaim azokból az emberekből tevődnek, akikkel itt nagyon jókat együtt voltunk. Azt hiszem, ez a legszebb szó erre. És a tecológiára pedig tényleg úgy tekintek, hogy akkor is, és azt hiszem, hogy most is, hogy azt gondolom, hogy semmi olyan különöset nem mondok amit egyébként, hogyha valaki foglalkozik magával, meg odafigyel arra, hogy tudatosan élje az életét, és igyekezzen, hogy ebben az életben lehetőség szerint egy csomó dolgot élvezzen, és ez jó legyen neki. Ha erre odafigyel, akkor ő vele is lehet ugyanúgy beszélgetni, mint velem. Ami miatt azt gondolom, hogy van jogosultságom beszélni, hogy most már 25 éve dolgozom emberekkel, különböző típusú emberekkel, különböző korú emberekkel, különböző problémákkal, hozzám forduló emberekkel, és ezek a folyamatok is arról szólnak, hogy kölcsönösen támogatjuk, segítjük egymást, és én adom hozzá kvázi azt a szakmai beszélgetést, amivel tudnak fejlődni vagy kilépni egy-egy korszakból. És ami mostanában foglalkoztat, ami miatt el is indul ez a podcast, hogy azt látom, nagyon sokan foglalkoznak a fenntarthatósággal, és hogy biztosan nem így van, ez csak az én szemszögem, de hogy a föld megmentéséről gondoskodjunk. Tehát, hogy jönnek a hirdetések, mert hogy a túlmelegedés, a mindenféle probléma, és hogy tudom, hogy nagyon sok kollégám van, remélem nem sértődnek meg, hogy kollégának hívom őket, akik azzal foglalkoznak, hogy az emberek is legyenek jól. És én azt gondolom, hogy ehhez a fenntarthatósághoz az is hozzátartozik, hogy mi jól legyünk. És azt gondolom, hogy összefüggése is van annak, hogy a Föld is jól van, meg mi is jól vagyunk, és ezt mindenki értse úgy, ahogy akarja. Tehát, hogy ebben így nem mennék mélyebben bele, de hogy én ezt gondolom és ezt hiszem, és ezért gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk a saját belső békénknek a megteremtéséről.
0: Az, hogy mi jól legyünk, annak rengeteg ágaboga van nyilván, és hát aki velünk tart, akkor majd ennek a különböző rétegeit, meg különböző oldalait fogjuk megbeszélni, vagy erről fogunk beszélgetni, esetleg úgy, mint hagymahéjakat, így lefejtjük majd őket egymásról. És én azon gondolkoztam, hogy manapság nagyon időszerű békéről beszélni mindenhol. De hogy mi az, hogy béke? Mi az, hogy belső béke? Te hogyan definiálod, vagy a te tudásod alapján ez mit jelent?
1: Bennem az van, hogy a belső béke, vagy a bennem lévő béke az azt jelenti, hogy rend van. Tehát, hogy tisztában vagyok azzal, vagy ha nem is vagyok tisztában, de nagyon keresem azt, hogy számomra melyek azok az értékek, amik fontosak. Mi az, amit én képviselni akarok, és ez független attól, hogy a környezetem mit akar rám zúdítani, és ez nem azt jelenti, hogy így egy falat rakok magam körül, és akkor ami a környezetből jön, az így kipattan, én meg ott így chillben ülök, hanem hogy arról szól, hogy észlelem a környezetemben lévő dolgokat, ugyanakkor megnézem, hogy mi az, amit beengedek, és az ellentetje, azt is megnézem, hogy azzal foglalkozom, amire hatásom van. És ez nem azt jelenti, hogy időnként nálam is nem gurul el a gyógyszer, mert annyira fáj, vagy annyira tehetetlen vagyok bizonyos hatásokkal szemben, de hogy utána vissza tudom rakni magam abba a belső békében, rendben, amit gondolok. És hogy pont ez a belső rend is, hogy igazából akkor veszem észre, hogy hiányzik, hogyha kilengek. Vagy bármi másban, mert ugye sokszor beszélünk, hogy tök jó megtartani az egyensúlyt. De az egyensúlyban nem hiszek, hogy valami mindig egyensúlyban van, hanem azt gondolom, hogy mindig így libikókázunk, hogy egyensúlyt teremtsünk. És hogy visszatérve a belső békére, hogy ez akkor működik, hogyha én tisztában vagyok, hogy nekem mit jelentenek dolgok, nekem mit jelentenek értékek, de ugyanakkor nem várom el mástól. Ha szakmázni akarok, akkor háromfajta tudatállapot van, vagy én állapot, bocsánat, és azt gondolom, hogy ez az én állapot, ez a felnőtt én állapot, ami nekem lefedi ezt a belső békét, mert a felnőtt én állapot az, hogy tisztában vagyok az érzéseimmel, tisztában vagyok a test érzeteimmel, és ezt a kettőt külön tudom választani, sőt azt is tudom, hogy ezek hogyan hatnak egymásra, tudom, hogy mit gondolok bizonyos dolgokról, és mielőtt kinyitom a számat, végig gondolom, hogy amit mondok, az rendben van-e, és lehetőség szerint nem bántok másokat. És hogyha ez megy, akkor így béke van. Még ehhez egy mondat jutott eszembe, bocsáss meg, mert sokszor összehozzák ezt ugye a boldogság kérdésével. És emlékszem, hogy amikor elkezdtem coachingokat tartani, és jöttek hozzám emberek, és megkérdeztem, hogy mi a cél, mit szeretnél. és azt mondták, hogy ők boldogok szeretnének lenni. És amikor visszakérdeztem, hogy számodra mit jelent a boldogság, akkor így megállt, és a létszűmögését is lehetett, mert hogy ez nincs átgondolva. És hogy megint visszatérek, hogy erről szól, hogy dobálózunk szavakkal, hogy boldog akarok lenni, meg ez akarok lenni, meg ilyen, meg olyan, de hogy nem tudjuk elérni, ha nem tudjuk, hogy az számunkra mit jelent. Mert általánosságban olvashatunk könyveket arról, hogy mi a boldogság, vagy mi a belső béke, vagy mit gondolunk, de hogy ebben az a lényeg, hogy nekem mi ez. És borzasztóan ilyen egyszerűnek tűnik, hogy hát mi a boldogság, hát ahogy visszatérek ezekre az emberekre, akik küldtek és mondták, hogy hát a többet nevetek, a többet szeretek, meg stb. De hogy meg tudom-e fogni, és meg tudom-e határozni, meg tudom-e, meg merem-e élni azt, amikor én boldog vagyok. És egyszerűnek hangzik, borzasztó nehéz szerintem elérni.
0: Ez is merült föl bennem, hogy most itt beszélgetünk, két ember beszélget arról, hogy lehet egyáltalán definiálni azt, hogy belső béke, és aztán kimegyünk mind a ketten az utcára, és ott arcon talál minket mindenféle információ.
1: A belső béke, az emberek a belső béke.
0: Függetlenül attól, hogy amíg most éppen körülöttünk történik, azzal nekünk milyen viszonyunk van, arcon talál minket, hátulról, oldal, mindenhonnan jön mindenféle információ. És innen nézve a belső béke az nagyon-nagyon távolinak látszik, hogyha én magamból is indulok ki például. Ennek az óriási nagy, ilyen megfoghatatlan dolognak hol és hogyan kezdjen hozzá az ember?
1: Ha megengeded, azt mondom, mint hogyha coachingon ülnénk, és valaki azt mondaná, hogy szeretné elérni a belső békéjét, vagy csak a békéjét, a boldogságát. És akkor úgy szoktam kezdeni, hogy menjünk vészt azokra, kvázi a periódusoknak szoktam hívni, hogy mik az alapok. Tehát, hogy az alap az, hogy először vagyok, mint ember. És hogy mi tartozik nekem ahhoz, hogy az emberi méltóságomat meg tudjam tartani. Vagy ahogy szoktuk mondani, hogy mitől egyenes a gerincem. Vagy még hétköznapiabb módon mi az, amikor én minden bűntudat nélkül bele tudok nézni a tükörbe. És hogy ez meg tudjon történni, mint ember, és még nincsen mellette semmilyen más szerepem, hogy mint ember, visszatérve, mik ebben az emberi méltóságomban, ami számomra fontosak. Tehát, hogy végig kell gondolnom azt, hogy leülni magammal, és végig gondolni, hogy mit jelent az, hogy én kapcsolódok egy másik emberhez.
2: Ez félelmetes dolog.
1: Az. Ezt akkor csináld végig, ha őszinte tudsz lenni magaddal. Mert most nem a külső világgal akarod elhitetni, és a szó jó értelmében mondom ezt, mert szükségünk van néha ezekre, amik védekezési mechanizmusok. Mert nem tudjuk, hogy a másik ember fog bántani, nem fog bántani, és nem akarunk még rosszabb helyzetbe kerülni. De amikor ezt a belső munkát elkezded, akkor én mindenkitől azt szoktam kérni, hogy amennyire még nem fáj nagyon az elején, tessék őszintének lenni, mert másképp nem fog menni. Tehát, hogy visszatérve a saját önismereti munkámban, ha csapongok elnézést, aki ismer, azt tudja, hogy így működök.
2: Beszélgetünk.
1: Tehát, hogy a saját önismereti munkámban félelmetes volt arra rádöbbenni, úgy mondom, ahogy ez jön, hogy én tudok mocskosul szemét lenni más emberekkel, és még élvezem is. Eszmetlen nehéz volt például erre így rádöbbennem, hogy van egy ilyen arcom is, és hogy most nem nézem azt, hogy megérdemli, nem érdemli, mert azt kidönti el, hogy a másik ember megérdemli-e, hogy én rosszul bánok vele, de azt magamnak beismerni, hogy vannak ilyen tulajdonságaim, és ez csak az egyik, mert mindnyájunknak vannak ilyen oldalai, azt gondolom én, akinek nem, azt üdvözlöm és tanítson, hogy ezzel szembenézni, hogy ez most az a helyzet volt, amikor nem voltam kedves, sőt, kimondottan, és ezt tudtam élvezni. És hogy az is hozzátartozik a belső békémhez, hogy én ezzel rendben tudok lenni, és igyekszem nem csinálni tudatosan, hogy ez ne így legyen, még akkor sem, hogyha azt gondolnám, hogy megérdemli az a másik ember. De a nehéz része az, hogy ezt bemerem magamnak vallani, és eljutni odáig abban a folyamatban, hogy attól, hogy ilyet tudok csinálni, nem feltétlenül vagyok rossz ember.
2: Azt mondod,
1: mert ez meg nevelés kérdése már, hogy milyen stigmákat pakolok magamra.
0: Azt mondod, hogy be tudod magadnak vallani. ennek az útnak az ember egyedülásson neki, a szeretteivel, egy segítővel, egy segítő emberrel, szakemberrel, hogyan?
1: Ezt is meg kell kérdezni magától, hogy hogy vagy ezzel. Többször hallom azt, hogy megvesztem a segítőkönyveket, vagy vannak olyan problémáim, amit nem tartozik másra, és akkor azt én majd megoldom. Én azt gondolom, hogy mindenképpen beszélgetés útján. És ez lehet önbeszélgetés is, lehet barátokkal való beszélgetés is. A kérdés az, hogy mi a célom. Mert vannak olyan helyzetek, amikor a célom pusztán az, hogy kibeszéljem magamból azokat a dolgokat, amikkel félek, nem merek, bármi bajom van, és köszönöm szépen, én még ezzel nem akarok foglalkozni, csak ki akarom így dobálni az asztalra. És akkor érdemes megnézni, hogy van-e a környezetemben olyan ember, aki egyből nem akar megoldást mondani, nem akar semmit csinálni, csak tök jó, hogy van, és meghallgat engem. És el is mondhatom neki, hogy én most ezt így, és léci, nem mond semmit, csak arra van szükségem. És aztán jönnek a különböző fokozatok, hogy akarok-e valamit másképp csinálni. És ahhoz azt gondolom, hogy mindenképpen kell társ. És azért mondom, hogy társ, mert hogy mindenkinek el kell döntenie, hogy ez a saját intimitásába, beszélgetésébe hogy fél bele, hogy egyől elmegy egy szakemberhez, vagy elmegy a barátaival, vagy egy baráttal beszélgetni, vagy leül a párjával és megbeszéli. Ezt általánosságban azért nehéz erről beszélni, mert hogy ehhez nagyon konkrét dolgok kellenek, és akkor ahhoz tudok mondani, hogy szerintem akkor ide kellene menni, oda kellene, vagy üljünk le, és akkor elmondom, hogy én mit tudok tenni, vagy ha nem, akkor kit tudok ajánlani. De hogy mérhetetlenül fontos, azt gondolom, hogy kell, hogy egy fejlődésben legyen egy párbeszéd e tekintetben, hogy tudjak menni. És főként azért, mert ha változtatni szeretnék valamin, akár a gondolkodásmódomon, stb., és azt a viselkedésmódot, amiben működök, már csinálom egy ideje, akkor így visszajelzések nélkül azon nehéz lesz változtatni, mert emlékezzünk csak vissza, vagy nem kell visszaemlékezni ilyen szempontból, csak amikor a gyerekpszichológiából tanultam sokat, ott is az volt, hogy hányszor mondjuk a gyereknek, hogy ezt ne csináld. Ez nem jó, amit csinálsz. De nincs neki más alternatívája, hogy miközül válaszol, és pont ezért fontos például egy ilyen gyereknevelési helyzetben is elmondani, hogy mit vársz konkrétan tőle. Ne az, hogy mit ne csináljon, hanem hogy. És hogy nálunk is az szokott lenni felnőtteknél, fiatal felnőtteknél idősebbek, és hogy azt veszem észre, hogy a mi érteket keressük. Tehát, hogy miért történnek velünk így a dolgok, és akkor ásunk a mélybe, hogy mert ezt a nevelést kaptam, mert az apám is ilyen volt, és akkor én is ilyen vagyok, meg stb. És nincs ezzel baj, hogy rá akarok jönni, csak számomra mindig itt ez már a coachingnak a módszertana az a kérdésem, hogy attól, hogy tudom, hogy mi volt, attól megváltozik, nem van egy ilyen tudásom, hogy jó, akkor olyan vagyok, mint az apám, vagy olyan vagyok, mint az anyám, és azért viselkedek így, vagy történt valami trauma, mert ugye manapság már sokat beszélünk a traumákról, hogy történt valami trauma velem, amit nem úgy dolgoztam föl, vagy nem dolgoztam föl, és akkor ennek a következménye az, hogy én valahogyan viselkedek. És itt nekem az a kérdés mindig, hogy oké, hogy akarod csinálni a továbbiakban? Nem baj, ha tudjuk, hogy mi volt az alapja, de hogy én a fókuszt és az energiát inkább abba fektetném bele, hogy a jövőben hogyan akarok viselkedni. És hogy pont ezért fontos visszatérve, ahonnan indultam, hogy legyek tisztában magammal, a jó-rossz tulajdonságaimmal, mert akkor tudom kiszűrni azokat a dolgokat, hogy mi az, amivel kapcsolatban a viselkedésem számomra nem megfelelő, és azon szeretnék változtatni. És ott jön a nehéz munka, hogy. Mert ha csinálom 10 éve, 20 éve, 1 éve, 1/2 éve valamelyik viselkedésemet, akkor végig kell gondolnom, hogy jó, és akkor hogy akarok mostantól viselkedni.
0: Erről a gondolatról, amit te most az előbb itt kifejtettél, a dolgok mélyére látás és a gyökerekig eljutunk, akarunk eljutni a gyökerekig egyáltalán. Az jutott eszembe, hogy én is bűnös vagyok ebben néha, hogy nagyon szeretném megérteni, hogy mi miért történik, mit miért teszek úgy, ahogy éppen teszek, vagy miért viselkedek, pontosan miért viselkedek bizonyos helyzetekben, pontosan úgy.
1: És előrébb visz, ha tudod a választ? Mert van, akit igen, van, akit nem.
0: Nekem a kontrollérzetét adja.
1: Igen.
0: És ebben a folyamatban a leg, azt hiszem az egyik legnehezebb dolog az az, hogy egy ponton el kell engedni a kontrollt, vagy legalábbis meg kell élni azt, hogy kontroll nélkül is megy ez az út, sőt, esetenként bizonyos szituációkban kontroll nélkül hamarabb, gyorsabban meg lehet lépni azokat az előrelépéseket ebben a

hogyha elnézem, hogy mi történik, hogy folyamatosan a másik emberrel vagyunk elfoglalva, hogyha nézzük a különböző posztokat különböző dolgokra, az emberek visszajelzéseit különböző dolgokra, egy képre, egy bármire, ami történik, tehát most mindenféle platformokról beszélek, de nem muszáj, elég elmenni vásárolni, és középen hagyod a kocsodat véletlenül a bevásárló kocsidat, és nem arra figyeltél, hanem hogy végre megtaláltam a laktózmentes tejet, vagy bármi, most mondtam valamit. Tulajdonképpen nem történt semmi, tehát hogy egy mozdulattal arrébb lehet tolni, vagy lehet szólni, hogy menjél arrébb, de hogy olyan, mint, és tényleg se nincsen bennem bántó szándék, de olyan, mint hogyha időnként keresnék az emberek, hogy mibe lehetne belekötni, csak azért, hogy a bennünk lévő feszültséget végre valakin, és lehetőség szerint olyan emberrel, akivel holnap nem fog találkozni, meg nem a szeretteimen, mert utána azt valahogy orvosolni kell, ha tovább akarok velük élni holnap is. Számomra elnézést, nem kérek elnézést érte, de azt gondolom, hogy világéletemben naív voltam, és ez nem is fog változni már, de hogy nekem ezek nagyon fájó pontok, hogy így bánunk egymással, mert hogy el szoktam mondani, hogy ugyanannyi energiába tellene kedvesnek lenni egymással, mint hogy nem. Közben meg nem is, tehát hogy nincsen ítélkező szándékom ezekkel az emberek fölött, mert soha nem tudom, hogy mi zajlik bennük. És ugye, tehát, hogy az, hogy valakiből mi történik belül, ami ezt hozza ki, hogy egy nyilvános helyen egy piszticsári ügy miatt üvöltözik, sajnálni tudom, hogy ez így benne van. És hogy ezt szeretném, hogyha ezt így belül rendbe tennénk, és hogy tudnánk egymással, ugye az emberi méltóságról beszéltünk, vagyis ezzel kezdtem, hogy tudnánk egymással ilyen szempontból emberileg beszélni. Még ha nagyon patetikusnak és nyálasnak is hangzik, akkor is azt gondolom, hogy van egy ilyen vágyásom. Hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek van helye, és mindenki meg tudja találni a saját szerepét ebben a világban. De miért kell csesztetni a másikat, mikor azt is lehet mondani, hogy... És ez megint azt mondom, hogy nem arról szól, hogy időnként nem gurul el a gyógyszer. De azt is tudni kell kezelni. És utána oda lehet menni a másikhoz, hogy... Bocsi, tudom, nagyon sok posztot látok erről, hogy széttörtél egy poharat, és összeragasztod, akkor az már nem ugyanaz. Nem ugyanaz, de tudunk simítani egymáson a konfliktusok után. Nem tudom, mennyire volt értelmes, amit elmondtam meg az üzenete, de hogy tényleg erre vágyom, és emiatt szeretném, hogy az emberek legyenek jól. Attól függetlenül, hogy jelen pillanatban is rengeteg dolog van körülöttünk, ami arról szól, hogy nehogy már biztonságban, jól, békésen érezzük magunkat.

0: Most folytatódik a Tetszológia első adása Pintér Tecával és Bognár Lászlóval.
1: A mi belső békénk az mennyiben függ a mások békéjétől? Tehát, hogy tudunk-e úgy békések lenni, vagy el tudjuk-e érni úgy a belső békénket?
2: Kemény melóval.
1: Hogyha közben a boltban meg ránk üvöltenek, hogyha...
2: Kemény melóval, igen. De az egy nagyon kemény meló.
1: És megéri?
2: Ha engem kérdezed, akkor igen. Azért nyökögök itt, mert hogy ha elmondom ezeket a sztorikat, amik most így eszembe jutottak magammal és a saját viselkedésemmel kapcsolatban, mert nem szeretném magamat beállítani, hogy én vagyok a jóságos tündérke, mert ez nem így van, hiszen elmondtam, hogy én is tudok szenyó lenni, és van, amikor akarok is. Tehát, hogy most már eljutottam az önismeretem arra a formájába is, hogy nem csak tudok, és úristen, erre rájöttem, hanem hogy vannak pillanatok, mert olyankor azért a nagyapám mondatait cseng a fülemben, hogy mindenkinek érdemei szerint. És persze ki vagyok én, hogy eldöntsem, hogy kinek mit, de hogyha valaki olyan velem, akkor nem biztos, hogy attól függetlenül én kedves leszek, és tudom, hogy nem vagyok kedves, de azt gondolom, hogy van egy kölcsönösségi alap is. És ilyenkor csak egy rövid kitérő így Nárai Tamásra, tehát hogy én hiszek abban, amit a Nárai egy interjújában elmondott, hogyha valaki egyszer szemét volt veled, akkor az a következő alkalommal is az lesz, ha megteheti, és lesz rá lehetősége. Mert hogy bizonyos személyiségtípusú emberek nem változnak. És most mindenki ez alatt azt ért, amit akar, de hogy én ezt alapvetően tapasztalatból is el tudom mondani. Tehát, hogy a személyiségünknek bizonyos részei nem változnak meg. A viselkedésedet meg tudom változtatni. Tehát, hogy lehetek én egy olyan típusú, aki mindig furkálózni akarok, és akkor rádöbbenek, hogy ezáltal, ha én így furkálódok, nem jutok el valahonnan, valahova, és munkával, az is egy kemény munka, a viselkedésemet meg tudom. Tehát, hogy mondom ezeket, hogy asszertív kommunikáció, hogy empátia, stb. Ezeket mind lehet fejleszteni, mert nem így születünk. A kérdés az, hogy ezeket mire használjuk. Nem tudom, honnan indultunk el, de ezek a gondolatok most jöttek felém, és tudom, mi volt az eredeti kérdésed, hogy azt gondolom, hogy igenis megéri dolgozni ezen, és igenis el lehet odáig jutni, hogy a másik ember rád üvölthet, és te nem kezdesz el vele ugyanúgy üvöltözni. Hanem arrébb tolod a kocsidat, és nem szólsz egy büdös szót se. Ő meg üvöltözzön. És akkor itt jön a másik, hogy különböző típusú emberek vannak, van, aki üvöltözik tovább, van, aki lefagy, mert nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni. De hogyha mi akarunk fejlődni, akkor aki járt nálam bármilyen típusú coachingon, tréningen, önismereten, stb., az tudja, hogy ilyenkor szoktam azt mondani, hogy ez az ő csomagja. Az a dolgozó nő. Tehát, hogyha neki van egy olyan feszültsége, és most én kerültem az útjába, és nekem ezt így mondja, de én kvázi rendben vagyok, akkor ezeket nem veszem magamra. Ezeket akkor veszem magamra, ha nem vagyok rendben, ha éppen én is hullafáradt vagyok, ha nekem is éppen problémám van, ha így be vagyok borulva magamba, és valaki elkezd velem üvöltözni, akkor nem tudom elővenni ezeket az empatikus képességeimet, és eltolni a kocsit. De hogyha én rendben vagyok, és egységben vagyok, akkor ezek úgy tudnak rám hatni, hogy észreveszem, kiabáljon, és oldja meg. Mert hogy nem az én dolgom, tehát hogy az nem nekem is megvannak a saját csomagjaim, és jelentem minél idősebbek vagyunk, annál több csomag van, lepakolunk, de jönnek mások, nem baj. Tehát, hogy de hogy közben meg, tehát hogy akkor lehet. És ha magamról beszélek, már pedig most én beszélek, akkor azt tudom mondani, hogy én olyankor úgy jövök ki a boltból, hogy oké. És nem jönnék ki így a boltból, ha visszaüvöltöznék. Hanem furdalna lesz ki ismert furdalás, mert eszembe jut, hogy fogalmam sincs, hogy miért csinálta én, meg fogalmam sincs, hogy mi az Istennek szálltam be. Tehát, hogy most ettől jobb, szerintem mind a kettőnknek rosszabb utána. Még akkor is, ha kipakolom az összes feszültségemet egy vadidegen emberre, bár lehet, hogy ez csak az én személyiségemből fakad.
1: Feladatunk, hogy másoknak megtartjuk ezt a teret, hogy ők ezt megtehessék.
2: Én azt gondolom, hogy mindenki a saját életéért felelős, ha visszatérek a felnőtt tudatállapotára. Mindenki hoz döntéseket, a döntéseinknek vannak következményei, a saját döntéseinket meg tudjuk változtatni, meg hozhatunk jó, meg rossz döntéseket, de hogy én a mások döntéseire nem akarok már felelősséget vállalni. Volt időszak, amikor meg akartam felelni. Szerintem szinte mindenkinek vannak ilyen állapotai, hogy meg akar felelni, ha más nem a szüleinek, mert hát mégiscsak ők adtak életet, és azt gondoljuk, hogy ezért tartozunk valamivel, tartozunk, de nem biztos, hogy azzal, hogy olyanná váljunk, mint amilyenné ők akarják, hogy változunk. De hogy azt gondolom, hogy én eljutottam már odáig, hogy nem, tehát hogyha valaki jön hozzám és segítséget kér, és én úgy érzem, hogy tudok neki segíteni, akkor én beleteszek mindent. De ha jön valaki hozzám, ott is az az első, hogy kvázi kötünk egy szerződést, hogy minnyáján belepakoljuk magunkat, a lehető legjobb tudásunkat, mert hogyha meg nem így működik, akkor nincs értelme. Tehát, hogyha én belepakolom, de ő nem akar, akkor meg szoktam kérni, hogy akkor jöjjön vissza, ha tényleg tenni akar. Mert hogy az időnk az véges. Tehát, hogy most túl nagyképűnek hangzik, akkor is kimondom, tehát ezekre nekem nincs időm. Tehát, hogyha akarunk menni, akkor menjünk. Ha nem, akkor ne lopjuk egymás idejét. Akkor menjen el barátokkal, beszélgessen egy kávé mellett, és, vagy egy bármi mellett, és hogy abból is nagyon sokat lehet fejlődni, tanulni, stb. Meg a szakemberektől is lehet fejlődni, tanulni, és azt tudom mondani, hogy hál' Istennek eléggé sokan vagyunk már. Persze különböző stílusban, különböző hatékonysággal, stb., de vagyunk, és hiszek abban, hogy mindenki meg tudja találni azt a szakembert, aki számára fontos, és számára meg tudja adni azt, hogy ő tovább tudjon menni, lépni, fejlődni. És ma már nem ciki szakemberekhez járni, vagy legalábbis azt gondolom. Bizonyos rétegek bennem. Bennem nagyon sokszor van az a... de nem kerülök valahogy olyan helyzetbe, hogy olyan embereknek adjam meg ezt a segítséget, akiknek nincs pénzük arra, hogy pszichológushoz járjanak, meg se többi, mert tehát, hogy szintén mondom, aki ismer, azt tudja, hogy én eléggé, tehát hogy a bántalmazott gyerekektől, anyákon, alkoholistákon, drogosokon keresztül mindenkivel dolgoztam, és hogy nagyon sokszor megkaptam akár még a családomtól is, hogy miért nem hagyod az út szélén, hát saját sorsáért ő dönt. De hogy ott azért, ott is vannak emberi sorsok. És hogy azokon is lehet változtatni, ha akarnak ők maguk természetesen.
3: Igen, először a szerződést magukkal kell megkötni.
2: De ha megkötik, akkor így anyagi szempontból nekik nincs annyi lehetőségük. És hogy mindig is kerestem azokat a platformokat, és ilyenkor szoktam mondani, hogy emberek, van egy olyan szó, hogy társadalmi felelősségvállalás azoknak, akiknek erre módjuk van, lehetőségük van, hogy ezt támogassák, és most nem reklámozás, vagy stb. De hogy ezek fontos. És azért fontosak, mert én a gyerekeket féltem a legjobban. Tehát, hogy amikor én óvónő voltam, és 30 gyerekkel dolgoztam együtt, akkor nagyon jól lehetett velük együtt működni, mert nem tudom másképp mondani, jól voltak a gyerekek. És most, amikor a régi kollégáimmal, vagy azok, akik, vagy az osztálytársaimmal, akikkel ugye együtt végeztem, és a pályán maradtak, én ilyen csúnya pályahagyó vagyok, akkor azért fájdalmasan hallgatom azt is, hogy a gyerekek milyen rossz állapotban vannak, ami egyébként a felnőtt társadalmának a leképezése. És hogy én azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell. És hogy rendben kell lennünk, hogy a gyerekeink is rendben tudjanak lenni. Hogy ő belőlük is tudjon egy egészséges, boldog, ami ő számára boldogságot jelenti, boldog gyermek lenni. És akkor az eredeti kérdésedhez igen, ezért is megéri. Mert akkor tudok egy olyan példát mutatni. És pláne most is ebben érintett vagyok, mert mozaik családban élek. Tehát, hogy én is más gyerekeit neveltem, most már nem felnőttek, szerintem annyira már nem nevelek, és hogy a minta a legfontosabb. És hogyha jól vagyok, akkor ezt tovább tudom adni. És én mindenkit bíztatok arra, hogy bármennyire is nehéz, és időnként mocskosul fájdalmas, tessék foglalkozni magunkkal. És most nem arról az én időről beszélek, amikor, mert nagyon fontos, mert ezt ugye szintén föl van kapva, ez az én idő, és most ezt nem pejoratív értelemben mondom a fel van kapva című szót, mert hogy borzasztó fontos, hogy legyenek olyan tevékenységeink, amiben töltődünk, és van egy ilyen típusú én idő, tehát elmegyek jogázni, kikapcsolódok, egyedül, mit tudom én, barátokkal, ez az mocskosul fontos. De nekem az én időben az is borzasztó fontos, hogy legyen olyan én idő, amikor a saját hangomat meghallom, és azzal foglalkozom, amit hallok, hogy mi az, ami nem tetszik, mert van belső hangunk. Én hiszek ebben a test-lélek-szellem egységében, és hogyha ezekre tudunk figyelni, ezekre a jelzésekre, hogy valami mindig jelez, hogyha valami nem oké. És ilyenkor szoktuk a környezetet hibáztatni érdekes módon. Tehát, hogy szoktam mondani időnként barátaimnak is, akik ha segítséget kérnek, vagy ha megkérdezem, hogy én látok valamit, megengeded-e, hogy elmondjam, hogy szerintem eljött az a pillanat, hogy üljél le magaddal, és kérdezd meg, hogy mi bajod van. Mert amikor már mindenkivel bajod van, és mindenki hülye körülötted, és ez megy, akkor érdemes lenne leülni, hogy kezdj csókolom velem, mi van. Tehát, hogy mi történik ott bent, ami miatt ennyire a fókuszomat kihelyeztem, és annyira azt nézem, hogy mi történik a másikkal, hogy mit csinál a másik, hogy folyamatosan ítélkezek, meg stb. Na akkor van az, hogy jön az a fajta én idős, kétfajta én idős rész, meg kell az, hogy feltöltődjek, és kell az, hogy akkor leüljek, és megkérdezzem magamtól, hogy na teca.
1: Ezt tegyük munícióul a hallgatóinknak, a nézőinknek, hogy ezt konkrétan hogy érdemes.
2: Hát kell hozzá egy kényelmes ülő alkalmatosság, vagy fekvő alkalmatosság. A humort félreértve, tehát, hogy tényleg kell. Kell hozzá egy olyan környezet, amiben te nyugodt tudsz lenni. Tehát, hogy meg tudod hallani a hangodat. És utána föl kell magadnak tenni kérdéseket, és türelmesen várni, hogy jöjjenek a válaszok. Az őszinte válaszok. És erre egy nagyon kedves barátom, remélem, hogy nem sértődik meg Dietrich Ernő, ha a barátomnak hívom. Ők elindítottak egy ilyen belső béke meditációt naponta. Ő is írt egy könyvet erről, és azt mondta, hogy a meditációt azt nem ajánlja mindenkinek először, mert hogy ez... Tehát, hogy az ijesztő is tud lenni. De a hozzákezdést akkor azt mondom, hogy ülj le, és nézd meg a szerepeidet, hogy milyen szerepeid vannak a mostani életedben, és hogy azokban a szerepekben te hogy akarsz viselkedni őszintén. És nézd meg, hogy hol működik ez, és hol van olyan, ami módosítás. És ugye eljutottunk az emberi méltósághoz, vagy legalábbis erről beszéltem, mert utána, ha először ember vagy, akkor utána leszel férfi meg nő. És most ne úgy értsétek, ahogy most a politikában megy, hanem férfi vagy nő. És utána jön még az összes többi szereped. És ezt te azonosítsd be. És kérlek, ne engedd meg, hogy ezt a környezeted azonosítsa be, hogy te milyen szerepkörben vagy. Mert utána rengeteg, tehát vagy munkatárs, vagy főnök, vagy beosztott, vagy barátnő, vagy valakinek a gyereke, vagy valakinek az anyja, az apja, vagy egy vásárló egy boltban, vagy bármi ilyesmi, és kezd el ezeket így szépen lebontani. És kezd el végig gondolni, hogy milyen ember akarok lenni, milyen nő én például, vagy milyen férfi akarok lenni, milyen társ akarok lenni a páromnak, milyen anya akarok lenni a gyerekemnek, milyen munkatársa akarok lenni a kollégáimnak, és hogy ez egyezik-e, mert hogy ezek így jönnek, hogy az emberség, aztán utána a nőiség, az anyaság, és ezek így állandóan keverednek. De az alap az az emberi része. Ezt én gondolom így, aztán mindenki úgy gondolja, hogy akarja, hogy az emberi méltóság, és ebben mi tartozik bele. És bele tartozik, hogy meg kell alkusznom bizonyos dolgokkal, hogy lehet, hogy az emberi méltóságom nem engedné meg, vagy azt, amit én az értékekről, vagy bármiről számolok, az nem engedi meg, hogy bizonyos helyen dolgozzak, vagy bizonyos emberekkel legyek, vagy stb. És akkor itt jön az a fajta belső munka, hogy de ha jelen pillanatban nincsen rá hatásom, hogy megváltoztassam azt a környezetet, amiben benne vagyok, akkor a gondolkodásmódomat, és akkor meg kell néznem, hogy attól nem leszek rosszabb ember például, hogy egy olyan környezetben vagyok, amiben nem lennék, vagy egy olyan közegbe kerültem be, amiben nem szívesen vagyok, és akkor végig kell gondolnom, hogy a jelenlegi élethelyzetem és az értékrendemmel hogy vagyok, és akkor úgy fogok viselkedni. És hogy mit jelent az, hogy jó ember vagyok, vagy rossz ember vagyok, tehát hogy számtalan ilyen kérdéseket kell magunknak föltenni, hogy, és azokra megvárni a választ, és utána megkérdezni, hogy ezt így akarom, vagy másképp akarom. És ha másképp akarom, akkor hogy akarom? Ijesztő.
1: Ijesztő, de elvégezhető. Azt hiszem.
2: Elnézést, azt hiszem, hogy vagyok már annyira öreg, hogy elmondjam, hogy én 18 éves koromban kezdtem az önismeretet, mert hogy akkor dolgoztam gyerekvédelembe, és volt egy fantasztikus főnököm, Sziszi Kerike, aki már nem él, és hogy ő ültetett le engem először, és azt mondta, hogyha ilyen ember, mert hogy látja, hogy egyszerűen tapadnak rám azok az emberek, és kérdésekkel jönnek, de hogy nagyon fiatal vagyok, még mondta ezt úgy nekem 20 évesen, tehát hogy el kell kezdenem foglalkoznom magammal mélyen, mert különben nem fogom kibírni, tehát nem fogom kibírni a bántalmazott gyerekeket, az anyákat, a többieket, akiket, meg hát akikkel találkoztam így a munkám során, az életem folyamán, és hogy én hát innentől kezdve 30 éve önismeretre foglalkozom, és ez a mai napig így van, tehát, hogy én járok szupervízióba, én eljárok szakemberhez, hogyha úgy érzem, hogy valami nem megy egyedül, mert hogy számomra ezek fontosak, és nem csinálnám másképp. Fura dolgokra jöttem rá magammal kapcsolatban. A legnehezebb az az volt, amikor így rádöbbentem, hogy óriási szakadék van a szüleim meg köztem, de ők neveltek föl. És hogy én nem feltétlenül úgy szeretnék élni, miközben abszolút tiszteletre méltó a mai napig is, ahogy ők élnek meg, ahogy ők vannak egymással, de hogy én eszméletlenül nem akarok úgy élni. És amikor erre rádöbbentem, ha még csak rádöbbentem volna, de meg is mondtam nekik, ez nem ment volna, hogyha akkor éppen nem csinálom például a pszichodrámának az alapszintjét, ahol heti szinten csoporton dolgoztam ezzel, hogy akkor én most egy rossz gyerek vagyok, aki nem felel meg a szüleinek, nem viselkedik úgy, nem működik úgy, sőt egyáltalán akkor még nem is láttam, hogy mi hogy fogunk a továbbiakban együtt működni, mert hogy nem egy kicsit más életet akartam, és élek is, hanem nagyon. Tehát, hogy egyáltalán nem olyan életet élek, amit ők gondoltak meg. És most is azt mondom, hogy megérte. Nagyon döcögős volt az út, amíg kialakult az a kapcsolata, hogy most mi vagyunk egymással. És ez nem ment volna önismeret nélkül, és hogy el tudjam fogadni ezeket a dolgokat, megint mondom, hogy nem vagyok rossz ember attól, hogy valamit másképp gondolok, mint ahogy az emberek elvárnak tőlem. Vagy ahogy hogy szokták mondani, hogy viselkedni illik. És ettől nem vagyok rosszabb, hogy én nem viselkedek úgy, ahogy bizonyos helyzetekben, ahogy illik.
0: Hát eddig tartott a tetszológia első adása. Én végig nagyon izgatott voltam. Tetszett-e, hogy érezted magad?
2: Köszönöm szépen, én is izgultam, de remélem, hogy szeretettel fogadnak bennünket a hallgatók.
0: Aki esetleg valamelyik részéről a műsornak lemaradt, az szerdán 15 órától a Rádió Bézs műsorán ismét meghallgathatja a tetszológia első adását, illetve a honlapon bármikor, hiszen a Rádió Bézs hangtárában is visszahallgathatóak lesznek majd ezek a műsorok. Legközelebb, jövő hétfőn 9 órakor várjuk a hallgatókat itt a Rádió Bézsen, és kedden 18 órakor a Rádió Morán, Ausztriában. Bognár Lászlót
2: és Pintér Tecát hallották a Viszonthallásra.